nyɛ nyinaa kɔtɔ dɔ na sɛ nsɛ wɔsorofoɔ asase sofoɔ asase asefoɔ to dwa nyinaa kɔtɔ batakyerɛma nyinaa mpae mu ka sɛ yesu kristo ne din ne awurade